0: Nevem
1: Gábor. 25 éves vagyok.
0: Nevem
1: Gábor. 25 éves vagyok.
0: Nevem
1: Gábor.
0: Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor.
1: Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor.
0: Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor. Gábor.
1: Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor, Gábor,
0: nevem
1: Gábor,
0: 2,
1: 3, 25 éves vagyok,
0: 5, 6,
1: nevem
0: Gábor,
1: 8, 25 éves vagyok.